Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Van FM Rádió, fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM rádió. Fülig zene.
0: Fan FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fan FM rádió.
0: Fülig zene.

sexy people.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
4: Ez itt az új dalunk.
5: Hallgassátok nagy hangerővel.
6: Napjaink legjobbjai.
7: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
6: Fun FM Rádió.

0: zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elkezdődött a beiratkozás a középiskolai felvételire, amely július 13-a és 20-a között zajlik. A 8. osztályt végzett tanulók kitöltik a felvételi űrlapot, a választásoknak megfelelő sorrendben jelölve meg a kiválasztott osztályok, szakok, kódszámait. Azok a tanulók, akik nem jutottak be a roma diákoknak vagy a sajátos nevelési igényű tanulóknak fenntartott helyekre, illetve lemondanak elnyert helyükről, július 15-e és 17-e között jelentkezhetnek a számítógépes felvételi eljárásra. A számítógépes elosztást július 22-én végzik, a felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozáshoz szükséges irataikat az adott tanintézethez. A második számítógépes elosztásra augusztus 17-én és 18-án kerül sor a megyei felvételi bizottságok által kidolgozott eljárásrend szerint, tudta meg az Ager Press. Magasak maradtak az üzemanyagárak Romániában az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiéleződése miatt. A hormuzi szoros körüli feszültség hatására a kőolaj világpiaci ára több mint 3%-kal emelkedett. A hazai kutaknál 1 liter normál benzinért 8 lej 59 banit, a gázolajért pedig 9 lej 34 banit kell fizetni. A szakértők szerint az olaj drágulása egyelőre mérsékelt, de a térségben kialakult helyzet továbbra is bizonytalanságot okoz az energiahordozók piacán. Múlt heti soron kívüli ülésén módosította Csíkszereda költségvetését a városi önkormányzat. A döntés nem jár többletkiadással, kizárólag a beruházási tételek közötti átcsoportosításokat tartalmazza, melyekből oktatási intézmények eszközbeszerzéseit támogatják. Emellett forrást biztosítanak a Szabadság tér 2, 4, 6 és 8 szám alatti tömbházak felújítására, a közvilágítás korszerűsítésére, a tervezett napelempark dokumentációjának elkészítésére, illetve a közlekedés menedzsment rendszer engedélyeztetésére. A módosítások célja, hogy a folyamatban lévő beruházások és uniós pályázatok ütemterv szerint haladhassanak, írja a Hargita Népe. A városi önkormányzat jóváhagyta a Nagylai Dombja 33 hektáros övezeti rendezési tervét, amely az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb városfejlesztési döntése. A területből mintegy 20 hektárt kimondottan lakhatási célokra különítenek el. Emellett a terv kijelöli a kórház második megközelítési útvonalát is, Zsögöd és Csíkszentlélek irányából. Korodi Attila polgármester szerint a beruházás hosszú távon határozza meg Csíkszereda fejlődését és térségi húzóerejét. A tanácsülésen emellett döntöttek a Hunyadi János és a Szentlélek utca közötti városrész forgalom tehermentesítéséről is. A közel 90 millió lejes uniós támogatású projekt részeként megépül a NEST bevásárló központ körüli út, valamint megújul a Hajnal, az Akác és a Gyár utca egy-egy szakasza. A finanszírozási szerződést várhatóan ősszel írják alá. Elkészült a Szépvízi gát felújításának műszaki terve, közölte Diana Buzoyano, ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Szépvízi gát és víztározó korszerűsítése kiemelt jelentőségű, mivel stratégiai szerepet tölt be Csíkszereda és Csíkszépvíz ivóvíz ellátásában, emellett az árvízvédelemben is fontos feladatot lát el. A projekt teljes értéke 96 millió lej, amelyből idén 8 millió lejt különítettek el. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint marad a borongós, változékony időjárás, további esőzések kialakulásával kell számolni. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 7-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 21-24 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett, asztallal, 6 székkel és napernyővel csak 499, valamint a 4 lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 70%-ban kukoricával táplált grill csirkére 100 gramonként 1,59 baniért. A 200 g-os pilos érlelt tehinteleme ára 5,99 baniért, és az 500 g-os Jakob szűrölt kávéra 29,99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
3: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
4: Inkább színes falfestékek.
5: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
3: És melyiket válasszuk?
5: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
3: Egy játékkonzolra?
5: Nem. Nem, egy új cipőre!
1: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a Fehér Árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei Festékcentrumban.
6: Reklámot hallottak!

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A természet azt teszi, amit akar.
3: Yes!
2: Aesto Kesudio. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidl-nél Natur Kesudiót találsz 200 g-os kiszerelésben 10 lej 99 baniért. Fél dió belet 200 g-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Valamint diókeveréket 200 g-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Az Elektrika Hargita megyei kirendeltségének tájékoztatása szerint 2026. július 14-én kedden tervszerű karbantartási munkálatok miatt áramszünetre kell számítani reggel 9 és délután 5 óra között. Csíkszentsimonban az 1-74-482-551, 561-574, valamint a 611 és a 710-es házszámok között, illetve Csíkozmás település teljes területén.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elkezdődött a beiratkozás a középiskolai felvételire, amely július 13-a és 20-a között zajlik. A 8. osztályt végzett tanulók kitöltik a felvételi űrlapot, a választásoknak megfelelő sorrendben jelölve meg a kiválasztott osztályok, szakok kódszámait. Azok a tanulók, akik nem jutottak be a roma diákoknak vagy a sajátos nevelési igényű tanulóknak fenntartott helyekre, illetve lemondanak elnyert helyükről, július 15-e és 17-e között jelentkezhetnek a számítógépes felvételi eljárásra. A számítógépes elosztást július 22-én végzik, a felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozáshoz szükséges irataikat az adott tanintézethez. A második számítógépes elosztásra augusztus 17-én és 18-án kerül sor a megyei felvételi bizottságok által kidolgozott eljárásrend szerint, tudta meg az Ager Press. Magasak maradtak az üzemanyagárak Romániában az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiéleződése miatt. A Hormuzi szoros körüli feszültség hatására a kőolaj világpiaci ára több mint 3%-kal emelkedett. A hazai kutaknál 1 liter normál benzinért 8 lej 59 banit, a gázolajért pedig 9 lej 34 banit kell fizetni. A szakértők szerint az olaj drágulása egyelőre mérsékelt, de a térségben kialakult helyzet továbbra is bizonytalanságot okoz az energiahordozók piacán. Múlt heti soron kívüli ülésén módosította Csíkszereda költségvetését a városi önkormányzat. A döntés nem jár többletkiadással, kizárólag a beruházási tételek közötti átcsoportosításokat tartalmazza, melyekből oktatási intézmények eszközbeszerzéseit támogatják. Emellett forrást biztosítanak a Szabadság tér 2, 4, 6 és 8 szám alatti tömbházak felújítására, a közvilágítás korszerűsítésére, a tervezett napelem park dokumentációjának elkészítésére, illetve a közlekedés menedzsment rendszer engedélyeztetésére. A módosítások célja, hogy a folyamatban lévő beruházások és uniós pályázatok ütemterv szerint haladhassanak, írja a Hargita Népe. A városi önkormányzat jóváhagyta a Nagylai Dombja 33 hektáros övezeti rendezési tervét, amely az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb városfejlesztési döntése. A területből mintegy 20 hektárt kimondottan lakhatási célokra különítenek el. Emellett a terv kijelöli a kórház második megközelítési útvonalát is, Zsögöd és Csíkszentlélek irányából. Korodi Attila polgármester szerint a beruházás hosszú távon határozza meg Csíkszereda fejlődését és térségi húzóerejét. A tanácsülésen emellett döntöttek a Hunyadi János és a Szentlélek utca közötti városrész forgalom tehermentesítéséről is. A közel 90 millió lejes uniós támogatású projekt részeként megépül a Neste bevásárló központ körüli út, valamint megújul a Hajnal, az Akác és a Gyár utca egy-egy szakasza. A finanszírozási szerződést várhatóan ősszel írják alá. Elkészült a Szépvízi gát felújításának műszaki terve, közölte Diana Buzoiano, ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Szépvízi gát és víztározó korszerűsítése kiemelt jelentőségű, mivel stratégiai szerepet tölt be Csíkszereda és Csíkszépvíz ivóvíz ellátásában, emellett az árvízvédelemben is fontos feladatot lát el. A projekt teljes értéke 96 millió lej, amelyből idén 8 millió lejt különítettek el.
2: Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a reggeli köd felhőzet felszakadozását követően marad a továbbiakban is a borongós, csapadékos időjárás, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. Csíkszeredában 10 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 23 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, már most felhívnám a figyelmüket, hogy igencsak sűrű
2: gomolygó köd nehezíti a közlekedést, ennek megfelelően érdemes növelni a követési távolságot, csökkenteni a sebességet és mindenképpen ott, ahol szükségeltetik, felkapcsolt ködlámpákkal közlekedni. Nyilván gondolok elsősorban az autósokra. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, a Kotyogóban az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjait. Friss kávét és friss híreket készítettem elő. Ha kedvük van, tartsanak velem a mai napon is.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejártés vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 70%-ban kukoricával táplált grill csirkére 100 gromonként 1,59 baniért. A 200 g-os pilosz érlelt tehinteleme ára 5,99 baniért, és az 500 g-os Jakob szűrölt kávéra 29,99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejártés vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
3: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmekte, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Reklámot hallottak.
5: Ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after. If you ask me how I'm coping, I'm like a minute from disaster. I got so damn good at pretending.

0: szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM. Csíkszered a saját hangja.
1: És mindegy, hogy hol tartózkodnak jelenleg a napünnepeltjei, mert felköszöntjük őket, július 14-e van. A mai napon Őrs nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 237 éve, 1789-ben a franciák függetlenségi napját tartjuk a Bastille várbörtön lerombolásának és a francia forradalom kezdetének emlékére. 161 éve brit és francia hegymászók elsőként érték el a Wallis-i Alpok legtetejét, a Matterhorn csúcsot. 116 éve született William Hanna, amerikai rajzfilm készítő, legismertebb munkája a Freddy és a Béni. 168 éve született Emmeline Pankhurst, angol szüfrazsetta, nők egyenjogúságáért harcoló mozgalom vezetője. 164 éve született Gustav Klimt, osztrák festőművész, a bécsi szecesszió megalapítója. 141 éve Sarah E. Good lett az első afroamerikai nő, aki szabadalmi bejegyzést kapott. Találmánya a felhajtható ágy volt. 118 éve született Glonc Sándor, négyszeres világbajnok asztali teniszező. 96 éve 1930-ben az első kísérleti televíziós adás során a BBC Londonban egy olasz drámát közvetített. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve az ajándékdal 1997-ből.

0: Miközben a FIFA a fenntarthatóság köntösébe bújtatja az észak-amerikai labdarúgó világbajnokságot, amely hamarosan véget ér, valójában a történelem legkörnyezetszennyezőbb sporteseménye zajlik. Hamarosan jövök a részletekkel.
1: Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Otto.

0: 2026. július 19-én vasárnap ér véget a történelem legkörnyezetszennyezőbb sporteseménye. A gólok és a taktikai csaták mellett hajlamosak vagyunk elfelejteni a show, azaz a 2026-os labdarúgó világbajnokság valódi árát, pedig a Green Policy Center kíméletlenül rávilágít az elképesztő valóságra. A 48 csapatosra duzzasztott torna miatt ugyanis olyan kontinensnyi távolságokat kell áthidalni, ami szinte teljesen kivitelezhetetlen a leginkább környezetszennyező repülés nélkül. A gigantikus, akár 4000 kilométert is meghaladó távolságok miatt a torna teljesen nagy számokat produkál, hiszen emissziójának elképesztő 85%-áért a légi közlekedés felel. A brutális logisztikai kényszerpálya miatt a rendezvény várhatóan 9 millió tonnás összkibocsátást produkál, ami 6-szorosan múlja felül a 2024-es Párizsi olimpia terhelését. A milliós szurkolói tömeg és a folyamatosan ingázó válogatottak elképesztő mobilitása végleg felborítja a mérleget. Egyetlen a csapatát a döntőig hűségesen követő szurkoló utazása önmagában 3,5 tonna széndioxidot generál. A legsokkolóbb viszont az, hogy egyetlen kiemelt mérkőzés karbon lábnyoma elérheti a 72 000 tonnát. Ez a felfoghatatlan mennyiség pedig annyi káros anyagot jelent, mint amennyit 48 000 autó pöfög ki egyetlen év alatt. A legnagyobb irónia az, hogy a futballvilág által gerjesztett klímaváltozás és az extrém hőség már magát a játékot, valamint a résztvevők egészségét is közvetlenül fenyegeti. Bár a szövetség papíron 2040-re klímasemlegességet ígér, a szervezet közben szoros partnerségre lépett a Saudi Aramco olajvállalattal. Ráadásul a jövőbeli tervek, mint a három kontinensre szétterülő 2030-as VB vagy a 2034-es szaudarábiai torna az intenzív fűtést igénylő új stadionjaival a fenntarthatóság helyett még több utazást vetítenek előre. Amint ugye említettem, július 19-én vasárnap ér véget a döntővel a 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság. A mindent eldöntő finálét a New Jersey-ben található MetLife stadionban rendezik meg, helyi idő szerint délután, ami nálunk 11 órakor kezdődik. A hátra lévő menetrendet illetően ugye még vannak elődöntők. Július 14-e, azaz ma este Franciaország Spanyolországgal, július 15-én szerda este pedig Anglia Argentínával mérkőzik, a bronz mérkőzésre július 18-án szombaton, és a döntőre július 19-én vasárnap kerül sor.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál. Motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
4: A természet azt teszi, amit akar.
5: Yes!
4: Aesto Kesudió. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidl-nél Natur Kesudiót találsz 200 g-os kiszerelésben 10 lej 99 baniért. Fél dió belet 200 g-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Valamint diókeveréket 200 g-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
6: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Az Elektrika Hargita megyei kirendeltségének tájékoztatása szerint 2026. július 14-én kedden tervszerű karbantartási munkálatok miatt áramszünetre kell számítani reggel 9 és délután 5 óra között. Csíkszentsimonban az 174-482-551, 561-574, valamint a 611 és a 710-es házszámok között, illetve Csíkozmás település teljes területén.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Az idei nyár egyik legnagyobb slágere, Who Galley My Angel és az Ultranate, valamint a Move Into The Sun 2026. Remek, táncolható, billegős muzsika. A masszív kritika és a tisztességtelennek tartott eljárás ellenére az Európai Parlament 2026. július 9-én a hírközlési szolgáltatókra vonatkozó adatvédelmi mentesség meghosszabbítása mellett döntött, ezáltal a szolgáltatók a jövőben is automatizáltan pásztázhatják a felhasználók üzeneteit a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló tartalmak kiszűrése érdekében. Kiderült, mely üzenetküldő appok biztonságosak még, és melyek azok, amelyek már nem. Természetesen ezeket hamarosan én is ismertetem.

Megnézték, hogy mely üzenetküldőket érinti a chat control, és melyeken keresztül lehet biztonságosan kommunikálni. Na de mi is az a chat control? Az Európai Parlament 2026. július 9-én hosszabbította meg azt a szabályozást, amely lehetővé teszi az üzenetküldő szolgáltatásoknak, hogy automatikusan átvizsgálják a felhasználók üzeneteit. A hivatalos cél a gyermekek elleni szexuális visszaélése kiszűrése. A jó hír az, hogy a végpontok közötti titkosítást használó üzenetekhez a szolgáltatók sem férnek hozzá, na de nagyon nem mindegy, hogy melyik alkalmazza a felhasználók üzeneteit. A hivatalos cél a gyermekek elleni szexuális visszaélése kiszűrése. A jó hír az, hogy a végpontok közötti titkosítást használó üzenetekhez a szolgáltatók sem férnek hozzá, na de nagyon nem mindegy, hogy melyik alkalmazást használjuk. Persze nem jelenti azt, hogy a minden a

0: Lidónál vannak, és bár nálunk annyira nem elterjedt, de a legszigorúbb adatvédelmi bajnokok a Signal és a Threema. A WhatsApp és a Facebook Messenger bár a Meta tulajdonában vannak, a végpontok közötti tiltkosítás itt is alapértelmezettnek számít. Ugye Apple felhasználók között ott van az iMessage, illetve emellett még a biztonságos zöld zónába befért a Session, a Wicker, valamint az Element. A trükkös sárga zónát illetően ez annyit jelent, hogy csak félig védett. Sokan azt hiszik, hogy teljesen biztonságos, de alapból nem az a Telegram. Az üzeneteket a Telegram saját szerverein tárolják, csak akkor titkosított a beszélgetés, ha külön elindítjuk a titkos csevegést, ugye ez a Secret Chat. Csak az internet alapú RCS üzeneteknél aktív a titkosítás, a Google Messages esetében, a sima SMS, MMS üzeneteknél viszont nem. És akkor ugye van a vörös zászlós nyitott könyv zóna, ahol nem létezik valódi védelem, ilyen az Instagram. A Meta 2026 májusában kapcsolta ki a közvetlen üzenetek végpontok közötti titkosítását, így a csevegéseink elvileg láthatóak a szolgáltató számára. Ilyen az X vagy az egykori Twitter, bár beszélnek titkosításról, a kulcsokat a saját szervereiken tárolják, így bármikor belenézhetnek bármibe, és nyilván itt van az egyszerű mezei SMS, teljesen védtelen, a mobil szolgáltatók hálózatán fut át. A politikusok egy része már egy még szigorúbb tervezeten dolgozik, ez az úgynevezett kliensoldali pásztázás lenne, Chatkontroll 2.0. A lényege, hogy a telefonunknak már az üzenet elküldése és titkosítás előtt ellenőriznie kellene a képeinket és a szövegeinket. Az adatvédők és a polgárjogi aktivisták szerint ez már a teljes körű tömeges megfigyelés előszobáját jelenti, bár az Európai Uniós tagállamok ellenállása miatt ezt a javaslatot egyelőre nem tudták átnyomni. A háttérben folyamatosan próbálkoznak vele, azaz a nagy tesó egy percig sem alszik.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszoba bútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Köszönjük, hogy újra és újra minket választasz! Ennek örömére új kedvezményekkel várunk! A Lidl-ben találsz hazai fehér burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 8,99 baniért, és kajszi barackot kilonként 6,99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri!
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zajlik a beiratkozás a középiskolai felvételire július 20-áig. A 8. osztályt végzett tanulók kitölthetik a felvételi űrlapot, a választásoknak megfelelő sorrendben jelölve meg a kiválasztott osztályok, szakok kódszámait. Azok a tanulók, akik nem jutottak be a roma diákoknak vagy a sajátos nevelésű igényű tanulóknak fenntartott helyekre, illetve lemondanak az elnyert helyükről, július 15-e és 17-e között jelentkezhetnek a számítógépes felvételi eljárásra. A számítógépes elosztást július 22-én végzik. A felvételt nyert a diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozáshoz szükséges irataikat az adott tanintézethez. A második számítógépes elosztásra augusztus 17-én és 18-án kerül sor a megyei felvételi bizottságok által kidolgozott eljárásrend szerint, értesült az Agile Press. Romániában 10,4%-ra mérséklődött az éves infláció júniusban, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb jelentéséből. Bár a drágulás üteme lassult, bizonyos szektorokban hatalmas az áremelkedés. Az árplafon kivezetése miatt a villamos energia csaknem 60%-kal drágult egy év alatt. A lakbérek több mint 43%-kal nőttek. Az üzemanyagok közül a gázolaj 28, a benzin közel 23%-kal kerül többen, mint tavaly ilyenkor. Az élelmiszereknél a kávé vezeti a drágulási listát csaknem 20%-kal, de a tojás és a tej ára is jelentős mértékben nőtt. Jó hír viszont a vásárlóknak, hogy a burgonya ára 14, a friss gyümölcsöké pedig csaknem 10%-kal csökkent a tavalyi évhez viszonyítva. Éves szinten egyedül a repülőjegyek lettek olcsóbbak a szolgáltatások közül, igaz, májushoz képest már ezek ára is emelkedni kezdett. Magasak maradtak az üzemanyagárak Romániában az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiéleződése miatt. A Hormuzi szoros körüli feszültség hatására a kőolaj világpiaci ára több mint 3%-kal emelkedett. A hazai kutaknál 1 liter normál benzinért 8 lej 59 banit, a gázolajért pedig 9 lej 34 banit kell fizetni. A szakértők szerint az olaj drágulása egyelőre mérsékelt, de a térségben kialakult helyzet továbbra is bizonytalanságot okoz az energiahordozók piacán. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett egyelőre száraz, napos a mai nap időjárása. A későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért, zápor, zivatar is kialakul. Csíkszeredában jelenleg 14 Celsius fokot mérnek, 23 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Kent Szály, Madonna, James Arthur, Doja Cat, Joe Cocker és még sokan gondoskodnak arról, hogy a mai kotyogó egy újabb órája is jó hangulatban, friss ritmusokkal teljen. Én Günther Ottó vagyok, jó reggelt kívánok, tartsanak velem!

0: A természet azt teszi, amit akar.
1: Yes!
0: Aesto Kesudió. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidl-nél Natur Kesudiót találsz 200 g-os kiszerelésben 10 lej 99 baniért. Fél dió belet 200 g-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Valamint diókeveréket 200 g-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
3: Inkább színes falfestékek.
4: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
4: Amit látok, mindenki a Trilakéra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
4: Nem, egy új cipőre.
0: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett, asztallal, hat székkel és napernyővel csak 499, valamint a négy lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Reklámot hallottak.
7: Fun

1994-ből szólt Joe Cocker és a Summer in the City. Hát az az igazság, hogy ez az idei nyár egy kicsit ilyen mostohán bánik velünk. Hol pergel ezerrel, hol pedig hűt, úgy, ahogy éppen nem kellene. Legalábbis nem a nyári időszakban. No de ezzel mit kezdeni nem tudunk, úgyhogy maradunk a jó zenéknél, és élvezzük azt, ami van. 1997-re ugrunk, Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

hős, aki napjaidban úgy ragyog. Én nem vagyok csodatevő, nem nyithatok új lapot.

0: Az az igazság, hogy napjainkban igen-igen könnyű kísértésbe esni, főleg azokra gondolok, akik mondjuk szeretnének távol maradni az egészségtelennek vélt ételektől. Tegnap volt a sült krumpli napja, illetve ma van a sajtos makaróni napja. Bizony, mert hogy ezeknek a, mondjuk úgy, hogy egészségtelennek vélt ételeknek van világnapja lévén, hogy igen-igen népszerűek. Ha egy kis bűnözésre vágyik a konyhában, ez a tökéletes ürügy arra, hogy elfogyasszon egy krémes, extra sajtos adagot a sajtos makaróniból, vagy választhat egy klasszikus sütőben sült tepsis makaróni, vagy egy gyors, dobozos verzió között. 9:30 van, odébb még az ebédidő, de ebben érdemes már gondolkodni.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.

A több mint 20 éve megjelent Four to the Floor új változata megtartja James Walsh karakteres vokálját és az eredeti felvétel melankolikus érzelmi töltetét, miközben feszes ütemekkel, mély basszussal és lendületes elektronikus hangzással emeli át a dalt napjaink klubjainak világába. Ezt hallhattuk, az Offenbach újabb slágert vett kezelésbe, ez a Star Sailor féle Four to the Floor szólt itt a Kotyogóban 6:30. Fülig zenék között továbbra is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, új megjelenési dalokat keresek a folytatásra annak érdekében, hogy ismerkedjünk azokkal, akik nemrég léptek a táncparketre, ha úgy tetszik, illetve viszonylag rövid ideje szórakoztatnak bennünket. Another featuring 54 Ultra is a Talk to You.

0: vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Reklámot hallottak.

0: Sugar Babes és az About You Now anno 2007-ben jelent meg, a háttérben még mindig szólódal. Röpke 2 perc maradt hátra, 10 óráig hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól. Ha valaki tengerparti nyaralásról álmodik, előbb-utóbb biztosan felmerül benne a kérdés, hogy melyik szigetet érdemes kiválasztani. A Travel Leisure 10 utazási szakértőt kért meg, hogy nevezzék meg a kedvenc szigetes úti céljukat, és bár különböző országokból és utazási irodáktól érkeztek, egy dologban mindannyian egyetértettek. Van egy térség, amely továbbra is verhetetlen. No, de nyilván már így a nagy kérdés csak az, hogy melyik lehet ez, és pénztárca barát-e ahhoz, hogy mondjuk mi magunk is eljussunk oda. Természetesen ezekre a felmerülő kérdésekre a következő órában megadjuk a választ, szintén itt a Kotyogóban.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zajlik a beiratkozás a középiskolai felvételire július 20-áig. A 8. osztályt végzett tanulók kitölthetik a felvételi űrlapot, a választásoknak megfelelő sorrendben jelölve meg a kiválasztott osztályok, szakok kódszámait. Azok a tanulók, akik nem jutottak be a roma diákoknak vagy a sajátos nevelésű igényű tanulóknak fenntartott helyekre, illetve lemondanak az elnyert helyükről, július 15-e és 17-e között jelentkezhetnek a számítógépes felvételi eljárásra. A számítógépes elosztást július 22-én végzik. A felvételt nyert a diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozáshoz szükséges irataikat az adott tanintézethez. A második számítógépes elosztásra augusztus 17-én és 18-án kerül sor a megyei felvételi bizottságok által kidolgozott eljárásrend szerint, értesült az Agile Press. Romániában 10,4%-ra mérséklődött az éves infláció júniusban, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb jelentéséből. Bár a drágulás üteme lassult, bizonyos szektorokban hatalmas az áremelkedés. Az árplafon kivezetése miatt a villamos energia csaknem 60%-kal drágult egy év alatt. A lakbérek több mint 43%-kal nőttek. Az üzemanyagok közül a gázolaj 28, a benzin közel 23%-kal kerül többen, mint tavaly ilyenkor. Az élelmiszereknél a kávé vezeti a drágulási listát csaknem 20%-kal, de a tojás és a tej ára is jelentős mértékben nőtt. Jó hír viszont a vásárlóknak, hogy a burgonya ára 14, a friss gyümölcsöké pedig csaknem 10%-kal csökkent a tavalyi évhez viszonyítva. Éves szinten egyedül a repülőjegyek lettek olcsóbbak a szolgáltatások közül, igaz, májushoz képest már ezek ára is emelkedni kezdett. Magasak maradtak az üzemanyagárak Romániában az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiéleződése miatt. A Hormuzi szoros körüli feszültség hatására a kőolaj világpiaci ára több mint 3%-kal emelkedett. A hazai kutaknál 1 liter normál benzinért 8 lej 59 banit, a gázolajért pedig 9 lej 34 banit kell fizetni. A szakértők szerint az olaj drágulása egyelőre mérsékelt, de a térségben kialakult helyzet továbbra is bizonytalanságot okoz az energiahordozók piacán. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett egyelőre száraz, napos a mai nap időjárása. A későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért a zápor, a zivatar is kialakul. Csíkszeredában jelenleg 14 Celsius fokot mérnek, 23 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Olyan szépen alakul a mai nap időjárása, nagyon jó lenne a mai napot megúszni szárazon, de nem biztos, hogy összejön ez nekünk. Képzeletben azonban a világ legjobb szigeteire utazunk, és nyilván, hogyha van valakinek jó sok ideje és jó sok pénze hozzá, akár a valóságban is megtervezheti azt az utat, amely a szakértők szerint a legjobb jelenleg a Földön.

0: Pedig a következő témához fog kelleni egy repülő alkalmatossága. A neves Travel and Leisure magazin 10 nemzetközi utazási szakértőt és utazási irodát kérdezett meg a világ legjobb szigetes úti céljairól. És bár a szakemberek a világ különböző pontjairól érkeztek, egy dologban mindannyian egyetértettek. Van egy térség, ami egyszerűen verhetetlen. Ez pedig nem más, mint a Karib-térség. A szakértők szerint a Karib-tenger több száz szigete között mindenki megtalálja a magáét, de három helyet különösen kiemeltek. Elsőként a francia fennhatóságú Saint Barthes-ot, ha a karibi pálmafák alatt a francia Riviera luxusára, elegáns butikokra és zseniális gasztronómiára vágyik, ez a nyerő. Ráadásul a sziget 17 képeslapra illő strandja autóval, akár egyetlen óra alatt bejárható. A második nagy kedvenc a pénztárca barátabb és sokkal autentikusabb Tobago lett. Ez az érintetlen természet, a trópusi esőerdők és a búvárkodás fellegvára. Különlegessége, hogy március és szeptember között test közelből látható. A hatalmas, kérges teknősök fészkelése a parton, ami a szakértők szerint egy életre szóló élmény. A harmadik dobogós pedig a brit tengeren túli terület, Aquila lett. Ez a tökéletes menekülő út a tömegturizmus elől. Hófehér homok, kristálytiszta türkiszkék, víz és csend. Bár nem olcsó, a nyugalomért és a zseniális tengeri ételekért megéri a látogatás. Mellettük persze Jamaica, a Turks és a Caicos szigetek, valamint a NASZ utasok kedvence Saint Lucia is kapott szavazatokat. Szóval, ha legközelebb csomagol, az irányt már tudja. A Karib-tengeren nem lehet mellélőni.
1: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Bo Anderson és az Island 4:11 után 4 perccel. Nagyon hasonlít a hangja egyébként a Duffy-ra, akiről nagyon rég hallottunk bármit is, úgyhogy elő is vettem a Well Well Well című dalt 2010-ből, és hogyha már a különleges hangú orgánumú énekesnők mint olyan szóba jöttek, akkor nyilván Amy Winehouse-ról sem feledkezhetünk meg, és tőle érkezik a

0: mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
1: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
0: És melyiket válasszuk?
1: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
0: Egy játékkonzolra?
1: Nem, egy új cipőre.
2: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszoba bútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a Nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: nálunk a Mikó, Vár, a Petőfi, Utca, a Fun FM Rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM Rádió.

John Legend és az Everybody Knows 3:41 előtt 2 perccel. Szétnéztem egy icipicit a globális toplistákon, egészen pontosan arra voltam kíváncsi, hogy milyen dalokon pörög jelenleg a világ, és így ahogy elnézem, mindenik szerepel nálunk a lejátszási listán, szerencsére tenném hozzá. Természetesen hamarosan ezek között a dalok között is válogatunk, illetve mutatok újdonságokat is. Egyelőre érkezik 2014-ből Aloe Black és a The Man.

csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Ha a tízes globális listát vessük, a 9. helyen van a Hey That I Made You Love Me Ariana Grande előadásában. Gyakorlatilag ezeken a dalokon pörög jelenleg a világ nagy része. Nyilván ez elsősorban ilyen pop alapú jó kis felnőtt muzsika. Nyilván mindenféle listákat figyelemben lehet venni, de globális szinten ezek jelenleg a legmenőbb dalok. Ezt megelőzően még a 10. helyet azért elcsípjük, nem másért, de Madonna Confessions on a Dance Floor című nagy lemeze valami eszméletlen hullámokat ütött, és úgy a szakma, mint a közönség el van ájulva tőle. Ez a 2005-ben megjelentetett Confessions on a Dance Floor című nagylemez úgymond folytatása, ez a kettes, amelyben a pop nagyasszonya visszatért a dance, illetve classic house alapokhoz, és természetesen ismét a táncparketre invitálja a nagy érdeműt. A 9. helyen hallgatszuk tehát Ariana Grande-t, a Hey That I Made You Love Me-vel, most egy kicsit pörgetjük a ritmust Madonnával, ez a Dance Satiria.

0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert Gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi Gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi Gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
2: Reklámot hallottak.

Summer és a My Body Isn't Ready 2026-ból szintén a világ globális toplistájában igen-igen előkelő helyen szerepel, hiszen hogyha megnézem, 5. jelenleg. Természetesen nem azért említettem az első 10-et, mert mutatom mind a 10 dalt, hanem a legjobbak között válogatok, és a hírek előtt még belefér egy dal, nem más, mint Taylor Swift, és a vadi új dal, amit megjelentetett, az tulajdonképpen, hogyha jól emlékszem, a Toy Story legutóbbi részének, az 5. az egyik betétdala. I knew it, I knew you.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zajlik a beiratkozás a középiskolai felvételire július 20-áig. A 8. osztályt végzett tanulók kitölthetik a felvételi űrlapot, a választásoknak megfelelő sorrendben jelölve meg a kiválasztott osztályok, szakok kódszámait. Azok a tanulók, akik nem jutottak be a roma diákoknak vagy a sajátos nevelésű igényű tanulóknak fenntartott helyekre, illetve lemondanak az elnyert helyükről, július 15-e és 17-e között jelentkezhetnek a számítógépes felvételi eljárásra. A számítógépes elosztást július 22-én végzik. A felvételt nyert a diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozáshoz szükséges irataikat az adott tanintézethez. A második számítógépes elosztásra augusztus 17-én és 18-án kerül sor a megyei felvételi bizottságok által kidolgozott eljárásrend szerint, értesült az Agile Press. Romániában 10,4%-ra mérséklődött az éves infláció júniusban, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb jelentéséből. Bár a drágulás üteme lassult, bizonyos szektorokban hatalmas az áremelkedés. Az árplafon kivezetése miatt a villamos energia csaknem 60%-kal drágult egy év alatt. A lakbérek több mint 43%-kal nőttek. Az üzemanyagok közül a gázolaj 28, a benzin közel 23%-kal került többen, mint tavaly ilyenkor. Az élelmiszereknél a kávé vezeti a drágulási listát csaknem 20%-kal, de a tojás és a tej ára is jelentős mértékben nőtt. Jó hír viszont a vásárlóknak, hogy a burgonya ára 14, a friss gyümölcsöké pedig csaknem 10%-kal csökkent a tavalyi évhez viszonyítva. Éves szinten egyedül a repülőjegyek lettek olcsóbbak a szolgáltatások közül, igaz, májushoz képest már ezek ára is emelkedni kezdett. Magasak maradtak az üzemanyagárak Romániában az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiéleződése miatt. A hormuzi szoros körüli feszültség hatására a kőolaj világpiaci ára több mint 3%-kal emelkedett. A hazai kutaknál 1 liter normál benzinért 8 lej 59 banit, a gázolajért pedig 9 lej 34 banit kell fizetni. A szakértők szerint az olaj drágulása egyelőre mérsékelt, de a térségben kialakult helyzet továbbra is bizonytalanságot okoz az energiahordozók piacán. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett egyelőre száraz, napos a mai nap időjárása. A későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért a zápor, a zivatar is kialakul. 23 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 3 perccel kellemes délelőttöt kívánok mindannyiuknak. Lehet, hogy mégsem ússzuk meg szárazon a mai napot, no de lássuk, mit hoz az időjárás. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve Csíkszeredában jelenleg mindössze 18 fokot vérnek, 23 fokig emelkedett a csúcsérték. Fülig zenék között Dominic Fike, Demi Lovato, Prince Royce, Sabrina Carpenter, Paul McCartney és még sokan mások.

Ilyen hétköznapi témákról énekelt a Bombon egykoron Szolnoki Péterrel a fronton, ő sajnos távozott közülünk, de a hétköznapi témák mellett igazán kedves szerelmes dalokkal is megörvendeztettek bennünket. Köszönjük, hogy voltál nekünk, Szolnoki Peti, ezzel a dallal búcsúzunk, ők a Bombon.

2010-ből hoztam a Happiness című nagylemezről. Stay, ők voltak a remek hangulatú Hertz. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. Hoztam újdonságokat, hiszen az óra elején megígértem. Mindannyiunk kedvenc nagy maci a Teddy Swims vadi új dallal jelentkezett, ez a Break Up in Reverse.

0: napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene. FM 87,6. Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM Rádióban.
1: Zivatarokra, jégesőre figyelmeztető sárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország hegyvidéki területeinek nagy részére. Szerdán este 9 óráig felhőszakadásra, villámlásra, valamint megerősödő szélre kell számítani. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h. Rövid idő alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, elszigetelten a 30-40 litert is meghaladhat. Helyenként jégeső is előfordulhat, a riasztás Hargita megyét is érinti.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 Fun FM. Csíkszereda. A legjobb társ a munkában is. Fun FM. 87,6.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett asztallal, 6 székkel és napernyővel csak 499, valamint a 4 lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Reklámot hallottak.

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

Teddy Swims and Shut the Door 3 perccel déli 12 óra előtt. Gyakorlatilag búcsúznom kell a mai kotyogóból, ez volt a keddi kiadás. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy holnap reggel is találkozunk, csak ne legyen túl későn. Ahogy a mai utolsó dalban is szól, a refrén, ők a Magna Cum Laude, ezzel búcsúzom.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zivatarokra, jégesőre figyelmeztető sárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország hegyvidéki területeinek nagy részére. Szerdán este 9 óráig felhőszakadásra, villámlásra, valamint megerősödő szélre kell számítani. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h. Rövid idő alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, elszigetelten a 30-40 litert is meghaladhatja. Helyenként jégeső is előfordulhat. A riasztás Hargita megyét is érinti. Valóságos roham zajlik a külföldi munkaerőért Romániában a hazai munkáltatók folyamatos igényei nyomán. A bevándorlási főfelügyelőség az IGI legfrissebb statisztikái szerint Hargita megye is az országos élvonalba került a vendégmunkások foglalkoztatásában. A hivatalos adatok szerint a romániai vendégmunkás piacot továbbra is az ázsiai országokból, Nepálból, Sri Lankáról, Indiából vagy Bangladesből érkező munkavállalók tartják mozgásban. A legkeresettebb területek a futásszolgálatok, az árukezelés, valamint az építőipar. A vizsgált időszakban április 27 és július 7-e között az IGI munkatársai összesen 27.723 munkavállalási engedélyt állítottak ki az országban. A rangsor első felében Hargita megye is előkelő helyet követelt magának 670 kiadott engedéllyel. Az IGI adatai szerint az év első szakasza, azaz a január 1-je és április 26-a közötti időszak még a tavaszinál is nagyobb leterheltséget mutatott. Ekkor országosan 47.069 munkavállalási engedélyt állítottak ki a hatóságok. Az ekkori megyei rangsorban még látványosabban kirajzolódott a térség munkaadóinak import igénye, ahol a megye a legmagasabb számokat produkálók között zárt 1168 kiadott engedéllyel. A bevándorlási főfelügyelőség elemzése rávilágít arra, hogy a munkaerőpiacon strukturális és tartós hiány mutatkozik a hazai személyzet terén. A logisztikai, építőipari és szolgáltatói szektorok működését ma már szinte elképzelhetetlen lenne fenntartani a külföldi humán erőforrás utánpótlás nélkül, és ez a tendencia immár a hargitai térség közép- és nagyvállalataira is fokozottan igaz. Már júliusban jóval 10% alá csökkenhet az infláció Romániában, ha az év végére pedig 6% körüli értékre számíthatunk. A Concordia Munkáltatói Szövetség elemzése szerint túl vagyunk a nehezén, és a következő hónapokban jelentősen lassul az áremelkedés üteme. Júniusban már elmozdultunk a holtpontról, az éves ráta 10,42%-ra mérséklődött a korábbi adatokhoz képest. A szakértők úgy látják, amint kifut az adóemelések, valamint az energia és az üzemanyagok drágulásának hatása, a mutató gyorsan a 7% közelébe zuhanhat. Ez létfontosságú lélegzetvételnyi szünetet jelent a gazdaságnak, hiszen az első fél évben a magas árak miatt egy átlagbérből élő dolgozó vásárló ereje csaknem 10%-kal csökkent. Ez keményen odacsapott a kereskedelemnek, a vendéglátásnak és az ingatlanpiacnak. A munkáltatói szervezet szerint az év hátralévő részében végre megindulhat a vásárló erő stabilizálódása, és a reálbérek növekedése jó pályára állíthatja a fogyasztást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben marad a változékony, a későbbiekben borongós, majd csapadékos időjárás. Villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. Csíkszeredában jelenleg 20 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 23 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig mosoly. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
2: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
2: Nem, egy új cipőre.
3: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
4: Reklámot hallottak.

0: fontos.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
2: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Zivatarokra, jégesőre figyelmeztető sárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország hegyvidéki területeinek nagy részére. Szerdán este 9 óráig felhőszakadásra, villámlásra, valamint megerősödő szélre kell számítani. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h. Rövid idő alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, elszigetelten a 30-40 litert is meghaladhat. Helyenként jégeső is előfordulhat. A riasztás Hargita megyét is érinti.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Mondd meg, ki vagy, és hány darab

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zivatarokra, jégesőre figyelmeztető sárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország hegyvidéki területeinek nagy részére. Szerdán este 9 óráig felhőszakadásra, villámlásra, valamint megerősödő szélre kell számítani. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h. Rövid idő alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, elszigetelten a 30-40 litert is meghaladhatja. Helyenként jégeső is előfordulhat. A riasztás Hargita megyét is érinti. Valóságos roham zajlik a külföldi munkaerőért Romániában, a hazai munkáltatók folyamatos igényei nyomán. A bevándorlási főfelügyelőség az IGI legfrissebb statisztikái szerint Hargita megye is az országos élvonalba került a vendégmunkások foglalkoztatásában. A hivatalos adatok szerint a romániai vendégmunkás piacot továbbra is az ázsiai országokból, Nepálból, Sri Lankáról, Indiából vagy Bangladesből érkező munkavállalók tartják mozgásban. A legkeresettebb területek a futásszolgálatok, az árukezelés, valamint az építőipar. A vizsgált időszakban április 27 és július 7-e között az IGI munkatársai összesen 27.723 munkavállalási engedélyt állítottak ki az országban. A rangsor első felében Hargita megye is előkelő helyet követelt magának 670 kiadott engedéllyel. Az IGI adatai szerint az év első szakasza, azaz a január 1-e és április 26-a közötti időszak még a tavaszinál is nagyobb leterheltséget mutatott. Ekkor országosan 47.069 munkavállalási engedélyt állítottak ki a hatóságok. Az ekkori megyei rangsorban még látványosabban kirajzolódott a térség munkaadóinak import igénye, ahol a megye a legmagasabb számokat produkálók között zárt 1168 kiadott engedéllyel. A bevándorlási főfelügyelőség elemzése rávilágít arra, hogy a munkaerőpiacon strukturális és tartós hiány mutatkozik a hazai személyzet terén. A logisztikai, építőipari és szolgáltatói szektorok működését ma már szinte elképzelhetetlen lenne fenntartani a külföldi humán erőforrás utánpótlás nélkül, és ez a tendencia immár a hargitai térség közép- és nagyvállalataira is fokozottan igaz. Már júliusban jóval 10% alá csökkenhet az infláció Romániában, ha az év végére pedig 6% körüli értékre számíthatunk. A Concordia Munkáltatói Szövetség elemzése szerint túl vagyunk a nehezén, és a következő hónapokban jelentősen lassul az áremelkedés üteme. Júniusban már elmozdultunk a holtpontról, az éves ráta 10,42%-ra mérséklődött a korábbi adatokhoz képest. A szakértők úgy látják, amint kifut az adóemelések, valamint az energia és az üzemanyagok drágulásának hatása, a mutató gyorsan a 7% közelébe zuhanhat. Ez létfontosságú lélegzetvételnyi szünetet jelent a gazdaságnak, hiszen az első fél évben a magas árak miatt egy átlagbérből élő dolgozó vásárló ereje csak nem 10%-kal csökkent. Ez keményen odacsapott a kereskedelemnek, a vendéglátásnak és az ingatlanpiacnak. A munkáltatói szervezet szerint az év hátralévő részében végre megindulhat a vásárló erő stabilizálódása, és a reálbérek növekedése jó pályára állíthatja a fogyasztást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben marad a változékony, a későbbiekben borongós, majd csapadékos időjárás. Villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. Csíkszeredában jelenleg 20 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 23 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert Gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi Gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
2: Reklámot hallottak!

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ilija Balozsán ügyvivő miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt vezetője kijelentette, amennyiben a parlamenti pártok nem jutnak egyességre a politikai válság feloldásáról és egy új kormány megalakításáról, előrehozott választásokkal kell számolni idén ősszel vagy jövő tavasszal. Balozsán kifejtette, amikor kiderül, hogy a parlamenti választási eredmények alapján nem lehetséges egy viszonylag stabil összetételű kormány működése, akkor szinte minden európai országban ehhez a megoldáshoz folyamodtak. A liberális elnök szerint komolyan fontolóra kell venni az előrehozott választások lehetőségét, ha nem sikerül megtalálni a bölcsességet és a felelősségtudatot a jelenlegi politikai padhelyzetből való kilábaláshoz. Nikus Ordán államelnök először ismerte el nyilvánosan, hogy a politikai válság megoldása érdekében nem tartja kizártnak az előrehozott választások kiírását. Az államfő hangsúlyozta, nem ez a célja, és jelenleg kicsi az esélye egy ilyen forgatókönyvnek, mert egy újabb kampány csak elmélyítené a megosztottságot a kormányzásra készülő pártok között. Nikus Ordán szerint a jelenlegi parlamenti padhelyzetet nem a miniszterelnök személye, hanem a kormány összetétele okozza, mivel a pártok kölcsönösen kizárják egymást a leendő kabinetből. Az elnök figyelmeztetett, ha a politikai erők nem teszik rugalmasabbá az álláspontjukat, nem lesz meg a parlamenti többség. Az alkotmány értelmében az államfő akkor osztathatja fel a parlamentet, ha a törvényhozás a második miniszterelnök jelöltet is elutasítja. Újabb adathalász hullámra figyelmeztetnek a hatóságok, ezúttal a közlekedési minisztérium nevével visszaélve próbálják megkárosítani az autósokat. A csalók SMS-ben keresik meg a gyanútlan sofőröket, azt állítva, hogy a térfigyelő kamerák gyors hajtáson érték őket. Az üzenetben található linkre kattintva a bírság befizetésére vagy megfelelebbezésére buzdítanak. A Krajovai Regionális Útügyi Igazgatóság nyomatékosan hangsúlyozza, az üzenetek hamisak, a hatóságok ugyanis soha nem küldenek büntetést vagy fizetési felszólítást SMS-ben. Ha a szabálysértés történik, a hivatalos jegyzőkönyvet kizárólag papíralapon postai úton kézbesítik. A szakemberek azt tanácsolják, hogy senki ne kattintson a gyanús linkekre, ne adja meg a bankkártya adatait, az ilyen üzeneteket pedig azonnal törője. Zivatarokra, jégesőre figyelmeztető sárga riasztás van érvényben az ország hegyvidéki területeinek nagy részén. Este 9 óráig felhőszakadásra, villámlásra, erősödő szélre kell számítani. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h. Rövid idő alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. Ez a mennyiség elszigetelten 30-40 litert is meghaladhatja. Helyenként jégeső is előfordulhat, a riasztás Hargita megyére is érvényes. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán villámokkal kísért zápor, zivatar alakul ki a térségben, illetve esőzések mellett rövid időre megélénkül akár viharossá fokozódhat a szél. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában 22 Celsius fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kistáskák?
2: Inkább színes falfestékek? Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
2: Amit látok, mindenki a Trilakéra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
2: Nem, egy új cipőre.
3: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztató.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
6: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
5: Fan FM Rádió.
6: Fülig zene.
5: Fülig zene.

0: fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Zivatarokra, jégesőre figyelmeztető sárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország hegyvidéki területeinek nagy részére. Szerdán este 9 óráig felhőszakadásra, villámlásra, valamint megerősödő szélre kell számítani. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h. Rövid idő alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. Elszigetelten a 30-40 litert is meghaladhat. Helyenként jégeső is előfordulhat. A riasztás Hargita megyét is érinti.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on.
1: Ne kövess, nem kell több szó.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ilija Balozsán ügyvivő miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt vezetője kijelentette, amennyiben a parlamenti pártok nem jutnak egyességre a politikai válság feloldásáról és egy új kormány megalakításáról, előrehozott választásokkal kell számolni idén ősszel vagy jövő tavasszal. Miklós Orbán államelnök először ismerte el nyilvánosan, hogy a politikai válság megoldása érdekében nem tartja kizártnak az előrehozott választások kiírását. Az államfő hangsúlyozta, nem ez a célja, és jelenleg kicsi az esélye egy ilyen forgatókönyvnek, mert egy újabb kampány csak elmélyíteni a megosztottságot a kormányzásra készülő pártok között. Az RNDS nem támogatja az előrehozott parlamenti választások kiírását. Túrós Lóránd szenátor a Digi24 hírtelevíziónak elmondta, egy ilyen döntés rendkívüli politikai, gazdasági és biztonsági kockázatot jelentene Románia számára. A politikus szerint a parlament felosztásával hónapokra megszűnne a törvényhozás működése, miközben az országot ügyvivő kormány irányítaná, ami súlyosan korlátozná az állam működését. Túrós Lóránd úgy véli, az előrehozott választások nem oldanák meg a parlamenti többség kérdését sem, mivel a jelenlegi közvéleménykutatások alapján egy politikai erő sem szerezne önálló többséget. Az RMDS ezért azt szorgalmazza, hogy a pártok térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, és közösen keressenek megoldást a kialakult helyzetre. Lemond a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselői mandátumáról és visszavonul a közélettől, Tornai Szilárd. Az udvarhelyi ifjúsági egyeztető tanács elnöki

0: tisztségéről is távozik, ezt azonban csak szeptember végén, a folyamatban lévő Erasmus Plus projekt lezárását követően teszi meg. Közleményében azt írta, a személyek körül kialakult vita már nem csak őt, hanem az RMDS és az ifjúsági tanács megítélését is érinti, ezért vezetőként vállalja a felelősséget a döntéséért. Bocsánatot kér mindazoktól, akiket megbántott vagy csalódást okozott nekik. Lemondásának előzménye az az Erasmus Plus projekt körül kirobbant botrány, amelyről az UH.ro írt. A lap szerint a hátrányos helyzetű fiatal zenészek támogatására szánt program keretében az Udvarhelyi Ifjúsági Egyeztető Tanács vezetői és RMDS közeli fiatal politikusok utaztak a Karib térségbe, miközben a projekt eredeti célcsoportja csak részben részesült a támogatásból. Új látogatási rend lépett életbe a Szent Anna tónál. A látogatóknak ezentúl napi jegyet kell váltaniuk, amely magában foglalja a látogatóközpont belépőjét, a Mohos-Tőzegláb látogatását és 3 óra ingyenes parkolást. A Pro Szent Anna Egyesület igazgatója Dósa Elek Levente elmondta, a jegyek a helyszínen és online is megvásárolhatók. A 3 órás ingyenes parkolási idő letelte után minden megkezdett fél óráért 3 lejt kell fizetni. Felnőtt, diák, gyermek, családi és csoportos jegyek is lesznek, az 5 évesnél fiatalabb gyermekek számára a belépés továbbra is ingyenes. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt borongós, a továbbiakban is csapadékos időjárás, villámokkal kísért zápor, zivatar alakul ki a térségben. A csúcsérték a mai napon 23 Celsius foknál nem emelkedik magasabbra. Csíkszeredában jelenleg 21 fokot mérnek. A holnapi nap folyamán valamelyest megritkul a gomoly felhőzet, de marad a részben felhős égbolt mellett a száraz, helyenként csapadékos időjárás, gyenge zápor, zivatar átvonulás elképzelhető. A reggeli órákban a hőmérséklet 12 fokig csökken, napközben a csúcsérték 23, akár a 26 fokot is elérheti.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.
3: Once again, I don't feel myself when we part ways.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképző központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
6: Reklámot hallottak.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek.
3: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
3: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
3: Nem, egy új cipőre.
4: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Napról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Zivatarokra, jégesőre figyelmeztető sárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország hegyvidéki területeinek nagy részére. Szerdán este 9 óráig felhőszakadásra, villámlásra, valamint megerősödő szélre kell számítani. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h. Rövid idő alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, elszigetelten a 30-40 litert is meghaladhat. Helyenként jégeső is előfordulhat. A riasztás Hargita megyét is érinti.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM Rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ilja Balozsán ügyvivő miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt vezetője kijelentette, amennyiben a parlamenti pártok nem jutnak egyességre a politikai válság feloldásáról és egy új kormány megalakításáról, előrehozott választásokkal kell számolni idén ősszel vagy jövő tavasszal. Miklós Orbán államelnök először ismerte el nyilvánosan, hogy a politikai válság megoldása érdekében nem tartja kizártnak az előrehozott választások kiírását. Az államfő hangsúlyozta, nem ez a célja, és jelenleg kicsi az esélye egy ilyen forgatókönyvnek, mert egy újabb kampány csak elmélyíteni a megosztottságot a kormányzásra készülő pártok között. Az RNDS nem támogatja az előrehozott parlamenti választások kiírását. Túros Lóránt szenátor a Digi24 hírtelevíziónak elmondta, egy ilyen döntés rendkívüli politikai, gazdasági és biztonsági kockázatot jelentene Románia számára. A politikus szerint a parlament felosztásával hónapokra megszűnne a törvényhozás működése, miközben az országot ügyvivő kormány irányítaná, ami súlyosan korlátozná az állam működését. Túros Lóránt úgy véli, az előrehozott választások nem oldanák meg a parlamenti többség kérdését sem, mivel a jelenlegi közvéleménykutatások alapján egy politikai erő sem szerezne önálló többséget. Az RMDSZ ezért azt szorgalmazza, hogy a pártok térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, és közösen keressenek megoldást a kialakult helyzetre. Lemond a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselői mandátumáról és visszavonul a közélettől Tornai Szilárd. Az udvarhelyi ifjúsági egyeztető tanács elnöki tisztségéről is távozik, ezt azonban csak szeptember végén, a folyamatban lévő Erasmus Plus projekt lezárását követően teszi meg. Közleményében azt írta, a személyek körül kialakult vita már nem csak őt, hanem az RMDSZ és az ifjúsági tanács megítélését is érinti, ezért vezetőként vállalja a felelősséget a döntéséért. Bocsánatot kér mindazoktól, akiket megbántott vagy csalódást okozott nekik. Lemondásának előzménye az az Erasmus Plus projekt körül kirobbant botrány, amelyről az UH.ro írt. Alap szerint a hátrányos helyzetű fiatal

0: színészek támogatására szánt program keretében az Udvarhelyi Ifjúsági Egyeztető Tanács vezetői és RMDSZ közeli fiatal politikusok utaztak a Karib térségbe, miközben a projekt eredeti célcsoportja csak részben részesült a támogatásból. Új látogatási rend lépett életbe a Szent Anna-tónál. A látogatóknak ezentúl napi jegyet kell váltaniuk, amely magában foglalja a látogatóközpont belépőjét, a Mohos-Tőzegláb látogatását és 3 óra ingyenes parkolást. A Pro Szent Anna Egyesület igazgatója Dósa Elek Levente elmondta, a jegyek a helyszínen és online is megvásárolhatók. A 3 órás ingyenes parkolási idő letelte után minden megkezdett fél óráért 3 lejt kell fizetni. Felnőtt, diák, gyermek, családi és csoportos jegyek is lesznek. Az 5 évesnél fiatalabb gyermekek számára a belépés továbbra is ingyenes. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt borongós, a továbbiakban is csapadékos időjárás, villámokkal kísért zápor, zivatar alakul ki a térségben. A csúcsérték a mai napon 23 Celsius foknál nem emelkedik magasabbra. Csíkszeredában jelenleg 21 fokot mérnek. A holnapi nap folyamán valamelyest megritkul a gomoly felhőzet, de marad a részben felhős égbolt mellett a száraz, helyenként csapadékos időjárás, gyenge zápor, zivatar átvonulás elképzelhető. A reggeli órákban a hőmérséklet 12 fokig csökken, napközben a csúcsérték 23, akár a 26 fokot is elérheti.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak.

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station. Station. Fun FM. Szülőtől szülig. Fülig zene. Fun FM.

0: FM Rádió. Főleg zene.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól minden szerdán a Fan FM Rádióban.

Fülig. Fan FM.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Zivatarokra, jégesőre figyelmeztető sárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország hegyvidéki területeinek nagy részére. Szerdán este 9 óráig felhőszakadásra, villámlásra, valamint megerősödő szélre kell számítani. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h. Rövid idő alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. Elszigetelten a 30-40 litert is meghaladhat. Helyenként jégeső is előfordulhat. A riasztás Hargita megyét is érinti.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 Fan FM. Csíkszereda.
2: 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station. Fun FM. Reklámot hallottak. Fun.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színészet, az élet a diéta. Minek őre ment

senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csupán.

0: Fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.
0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fan FM-en. Fan FM. Number one hit music station.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station. Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene. Fun FM. Number one hit music station. Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
3: Azt mondják, szedjek rívott rélt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít, nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy össze

csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Főnék zene!
1: Fun

0: Csíkszereda. Tekeri ránk. Csak tekered, húzol engem. Ha FM, az Fun FM. És pont.
1: 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: to the hits. It's faster,
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Félix zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM. Félix

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
1: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el,

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Fun FM Rádió. Főleg
1: Yeah, I see that.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: What's up? I'm Zero.
1: Post Malone.
2: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.
3: Megállás nélkül. Van FM. Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Van FM.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.